0: Desét ritkú vörsti.
1: Il desét hitó vörsti na antenni.
0: Mit na parti frekvenza.
2: Would you dance if I asked you to dance?